Rüye kanu. Dinaye kanu. Maria Petraye kanu. Ektohaye kanu. Atabatoye emua.